0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: Still can't sleep. You're now listening to 103.5.
2: Hírek, hírek, hírek. Sportet the postal. Hírek. Diés, hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Diska a poskoltyán. Irio, Volkswagen, T-Rock, Trita, Stel, Adrenalin. Skölcsán, Szinja, Rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahopa, Prizrán, Paki Automobile, The Porsche, Pristina.